0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban, 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál, bők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutára 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Napos időre készülhetünk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át, a határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, sikeresen lezajlott a forgalombehelyezési eljárás, ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme, szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és a hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. Horvát katonák és tűzoltók mentettek ki egy 4. századi római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Budapesten átadták a felújított Flórián téri felüljárót, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Összeöntötték a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát, az ünnepélyes eseményt a Bács-Kiskunvár megyei Helvécián tartották. Több ezer magyarországi, határon túli és diaszpórában élő magyar gazda vett részt az akcióban. A gabonából készülő liszttel rászoruló családokat támogatnak majd. Megvédte címét és aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a lengyelországi Poznanban zajló gyorsasági és parakkajak kenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az érre állt és végig uralta a pályát. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Leállítja egyik kísérleti fázisában járó mRNA-s alapú rákvakcinájának vizsgálatát a BioNTech. A német gyógyszeripari vállalat döntésének oka, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek, de a vérükben továbbra is kimutatható a rákos sejtek DNS-e. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rákterápiákat is fejleszt, amiken változatlanul dolgoznak. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához, jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktatóvideó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenniük, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Júliusban nőtt itthon a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re. A munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra emelkedett. Gáspár Sándor veheti át a Miskolci Színefest életműdíját. A Kossuth, Jászai Mari és Páger Antal díjas színművész eddig több mint 70 filmben játszott. A közönség sikert a Miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris trilógiája hozta el számára. Az Európai Mozi nagykövete díjat két Oscar-díjas alkotó, Dani Stanovic, boszniai rendező és Kevin McDonald, skót rendező, producer kapja. A 22. Színefest filmfesztivál jövő pénteken kezdődik. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye két évszázad magyar művészetben alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, köztük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitva tartással, tehát holnap este 7-ig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12. Évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én évfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Váranyár program keretében. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Az előzetes adatok szerint 2026. júliusában 6197 gyermek született és 8896 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,2, a halálozásoké 2,9%-kal csökkent. A házasság kötéseké pedig 3,6%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal, hiszen ebben az időszakban 4480 pár kötött házasságot, ez 156-tal több, mint egy évvel korábban. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkenést a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110.000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 30-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, így augusztus utolsó vasárnapján. Itt lesz velem például majd George Michael a Freedommal, a kezdés pedig Árásé szól a Boroboró. Ébredjünk együtt, jó reggelt mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Spice Girls és a Spice Up Your Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A vasárnapi reggeli kávé már lehet, hogy valahol éppen kotyog, úgyhogy az ébredés és a napindítás mellé hozom a legjobb zenéket, és persze a mai napról az érdekességeket is hamarosan, előtte viszont itt lesz még George Michael a Freedom-mal, na meg Beyoncé.

0: Best FM a legjobb zenék. George Michael ébresztett minket, ez volt a Freedom, szép reggelt mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót és előadót köszönhetjük, illetve Cameron Diaz, amerikai színésznőt. Ezen a napon van az eltűntek világnapja, és hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is itt lesz velem a Too Black, a Waves of Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, sikeresen lezajlott a forgalombehelyezési eljárás, ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme, szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Budapesten átadták a felújított Flórián téri felüljárót, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és a hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. Horvát katonák és tűzoltók mentettek ki egy 4. századi római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba. Több megye rendőrei együttműködésben fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt tegnap, amivel 15 km megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatal ember hátrahagyta a repülőt, és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását, senki nem sérült meg. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, soha.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt az Everything's Gonna Be Alright a Sweet Box-tól. Szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a Rock and Roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei jelöltek, így hogy jön minden részlet majd, tehát 7 óra után. 8 órakor pedig Robbie Williams-el foglalkozunk, aki most a mesterséges intelligenciára támaszkodik a színpadon is, és egyébként ott meg szorong, úgyhogy ezt meg lepróbálja küzdeni, egy nagy interjút készítettek vele, úgyhogy ezt fogjuk átrágni, és végül 9 óra után pedig a Real Madridhoz látogatunk el, és a kispadon kötünk ki a sportrovatba, mert hogy José Mourinho irányítja a csapatot, és megvolt az első forduló a spanyol bajnokságba, úgyhogy jönnek a részletek, és a legjobb zenék ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a The Course, és a Breathless most itt a folytatásban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk majd a legjobb zenékkel, és mellette pedig érkezik a rock and roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei beiktatottak, no meg ébredünk majd például Avril Lavigne-nal, ugyanis a Complicated-et hozom tőle már, ez biztos a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb badacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, sikeresen lezajlott a forgalombehelyezési eljárás, ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Budapesten átadták a felújított Flóriántéri felüljárót, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és a hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. Összeöntötték a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát, az ünnepélyes eseményt a Bács-Kiskunvár megyei Helvécián tartották. Több ezer magyarországi, határon túli és diaszpórában élő magyar gazda vett részt az akcióban. A gabonából készülő liszttel rászoruló családokat támogatnak majd. Leállítja egyik kísérleti fázisában járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech. A német gyógyszeripari vállalat döntésének oka, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek, de a vérükben továbbra is kimutatható a rákos sejtek DNS-e. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rákterápiákat is fejleszt, amiken változatlanul dolgoznak. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megvannak az idei rock and roll hírességek, Csarnokában beiktatottak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az Ébredés és a Napindítás mellé. Augusztus 30-a van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a hangulatot meg a reggelt meghozza nekünk majd Will Smith a Miami-val, na meg a Deep Dish Flashdance-je, ezzel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék kihirdették a 2026-os Rock and Roll hírességek csarnokának friss névsorát. A felhozatal finom szóval is brutálisra sikerült. A nagy leleplezés egyenesen az amerikai Idol adásában jelentették be. Lionel Richie volt egyébként, ő a rutinos csarnok lakónak számít már. A 17 jelöltből végül a zeneipar legütősebb nevei kerültek be az előadói kategóriába. Hivatalosan is halhatatlanok közé lépett a dobos énekes legenda Phil Collins, a punk ikon Billy Idol, de a heavy metal rajongók is bonthatnak egy pezsgőt, ugyanis az Iron Maiden is ott van. A Britpop vonalat pedig nemrég a hatalmas bejelentő Oasis képviseli, valamint Széd is helyet kapott. A vörösszőnyeges gálát és a hatalmas beiktatási ceremóniát idén november 14-én tartják majd Los Angelesben, most pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön egy olyan csajszi, aki simán elképzelhető, hogy a jövőben ott lesz a Rock and Roll hírességek csarnokában, ugyanis szerintem megérdemli. Avril Lavigne jön és hozza a Complicated-et most így a reggeli mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Will Smith és a Miami. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 30-a van vasárnap, és bizony-bizony az iskola elkezdődik majd a jövő héten, úgyhogy a szülőknek a program a mai napra lehet, hogy egy utolsó körös nagy bevásárlás lesz majd a suli tanszerekből a nebulóknak, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek ehhez, hogyha ez áll előtte, ha pedig még az utolsó hétvégén a lazulást választjuk, az is benne van így a nyáron. Én mellé megpróbálok jó hangulatot teremteni, csak tartok egy rövid szünetet, és már is itt lesz majd az Everlast és a What It's Like a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Refkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, sikeresen lezajlott a forgalombehelyezési eljárás, ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme, szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Budapesten átadták a felújított Flórián téri felüljárót, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és a hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. Horvát katonák és tűzoltók mentette ki egy 4. századi római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Verép Tomi és Dr. Béres közöse, a Nikásze Peri Meru átdolgozása, a hozzám tartozol, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között Adam és Annát Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót, előadót köszönhetjük, és Cameron Diaz-t, amerikai színésznőt, Isten értesse az ünnepelteket. Az eltűntek világnapja van egyébként a mai napon, a következő órában pedig jön Robbie Williams, akivel egy nagy interjút készítettek, és elárulta azt is, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára, valamint a színpadon néha szorongás fogja el a mai napig, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még itt lesz velem Nelly Furtado a Say It Right-tal, na meg most az Ashwad és a Shine itt a Best-en.

0: hivatalosan indulott újabúra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a hírek, friss információk, utána pedig Robbie Williams érkezik, akivel egy interjút készítettek, és arról számolt be a szupersztár, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára a munka során, és bizony-bizony a mai napig szorongás fogja őt el a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek egyik felejthetetlen slágerei közül, az Everybody's Free Rosállától.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeredd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
2: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, sikeresen lezajlott a forgalombehelyezési eljárás, ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme, szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Budapesten átadták a felújított Flórián téri felüljárót, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Horvát katonák és tűzoltók mentettek ki egy 4. századi római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Több megye rendőrei együttműködésben fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt tegnap, amivel 15 km megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását, senki nem sérült meg. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, a nyár utolsó vasárnapja papíron, de a jó idő azért még remélhetőleg szeptember végéig itt lesz velünk, majd meg a legjobb zenék most az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk Justin Timberlake-kel és Robbie Williams-el foglalkozunk, ugyanis nemrégiben készítettek vele egy interjút.
0: Best FM.

legjobban támaszkodik a mesterséges intelligenciára, egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre az AI-jal, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szöveget ő írja meg, de a finom hangolást már a gép végzi, ami mostanára teljesen kiismerte a stílusát. Ami viszont ennél is megdöbbentőbb, az a kőkemény szorongás, ami a sikerek mögött húzódik. Robi 30 évnyi színpadi rutinnal a háta mögött is brutálisan lámpalázzal küzd. A koncerteket egy veszélyes kötéltánchoz hasonlítja, ahol egyetlen rossz mozdulat nemzetközi botrányt okozhat, vagy akár le is nullázhatja a karrierjét. A fellépéseken a mai napig súgógépet használ, biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette dalának szövegét és dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyankor jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd impostor szindrómával is, szinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcai között kellene tölteni az idejét. A tanulság tehát adott, tökéletesre csiszolt Instagram posztok és magabiztosságnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalansággal küzdenek, mint mi. Ez így van, én pedig most hozom a legjobb zenéket, megfogadjuk ezt a tanácsot Robbie Williams-től, és az Ébredés és a napindítás mellé most Gadzsó dalát hallgatjuk meg. Ez a Bessama Mucho.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Iron Mafia és a Mellettem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok pedig a rózsák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát és Cameron Diaz-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az Eltűntek világnapja, és a következő órában pedig a sportrovatban hamarosan érkezik majd a Real Madrid csapata. Addig viszont még ezt az órát a magunkénak tudjuk, bár most tartunk egy rövid szünetet, aztán itt lesz velem DJ Tonka és a Don't Be Afraid majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Martinez, you ready, girl?

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, sikeresen lezajlott a forgalombehelyezési eljárás, ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme, szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Budapesten átadták a felújított Flórián téri felüljárót, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Összeöntötték a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát, az ünnepélyes eseményt a Bács-Kiskunvár megyei Helvécián tartották. Több ezer magyarországi, határon túli és diaszpórában élő magyar gazda vett részt az akcióban. A gabonából készülő liszttel rászoruló családokat támogatnak majd. Leállítja egyik kísérleti fázisában járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech. A német gyógyszeripari vállalat döntésének oka, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek, de a vérükben továbbra is kimutatható a rákos sejtek DNS-e. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rákterápiákat is fejleszt, amiken változatlanul dolgoznak. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fel a legjobb zenék, ez volt az American Boy. Szép reggelt kívánok mindenkinek, jól telik a reggel, remélem, ha pedig nem, akkor én most teszek róla, ugyanis jön most a D-Light, és felrázza a hangulatot, kiráz minket a paplamból, ez a Groove is in your heart, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók jönnek, aztán irány a sportrovat, amiben a Real Madrid csapatával fogunk foglalkozni, ugyanis José Mourinho tért vissza a kispadra vezetőedzőnek, és megnézzük, hogy hogyan sikerült az első forduló a csapat számára, és természetesen a legjobb zenéket is hozzuk az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams, a She's the One-t hozza el nekünk majd.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, sikeresen lezajlott a forgalombehelyezési eljárás, ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme, szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Budapesten átadták a felújított Flóriántéri felüljárót, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Megvédte címét és aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a lengyelországi Poznanban zajló gyorsasági és parakkajak kenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az érre állt és végig uralta a pályát. Leállítja egyik kísérleti fázisában járó mRNA-s alapú rákvakcinájának vizsgálatát a BioNTech. A német gyógyszeripari vállalat döntésének oka, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek, de a vérükben továbbra is kimutatható a rákos sejtek DNS-e. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rákterápiákat is fejleszt, amiken változatlanul dolgoznak. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Real Madrid kispadjára visszakerült José Mourinho, és megvolt a spanyol La Liga első fordulója. Ma meg majd a második vár a Real Madrid csapatára, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ezek lesznek inkább túlnyomó többségben, a sporttal csak nagyon keveset foglalkozunk. Jön a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép reggel!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A spanyol La Liga első fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott a Real Sociedad felett a Santiago Bernabeu stadionban. Mourinho visszatért a kispadra, 13 év után vette újra át a Real Madrid irányítását. A portugál szakember, aki a nyitó fordulón az Espanyol ellen 2-1-es idegenbeli győzelemmel debütált, a szurkolóktól pedig ő kapta a leghatalmasabb tapsot a csapat emberei bemutatásakor. Mbappé pedig nagyon jó formában, ugyanis mester hármast lőtt a Real Sociedadnak, és ma pedig folytatódik a megmérettetés, méghozzá Királyi Gárda a második fordulóban a Malaga együttesét fogadja majd az otthonában ma este. Ezt így nem írtam ide, úgyhogy meg fogom most nézni. Nem is este, délután 5 órakor. Tehát erre lehet számítani a spanyol ligában, tőlem pedig a legjobb zenékre az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz volna Inna és a Hotna, meg most Gio Baccio és Spanyolország után egy kis olasz feeling. Jön a Funky Groove, most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Takabu és a Living It Up. Szép napot mindenkinek, szép reggelt. Most igazából átmenetben vagyunk, kezdünk a délelőtt felé haladni. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és este majd White Boy lesz a mikrofonnál, aki szépen a DJ-inkkel veszi át majd az irányítást, mint ahogy egyébként minden este 6 órakor, és hogyha vasárnap, akkor a Launch Mixé a főszerep az első 2 órában. Ennek állandó specialistája érkezik mellé, Németi. Ezt ígéri tehát az este majd itt a Best FM-en, én pedig a legjobb zenéket hozom majd azért, hogy a napunk jól teljen. Itt lesz velem Coolio még ebben az órában, a See You Where You Get Darrell, na meg a folytatás egy másik DJ-jé. Jön Armin van Helden és a My My My.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy felpörgessük a hangulatot. Dübörögni fog a Best hétvége, és a következő órában a hangulatfelelősök között ott van a French Affair. Hozzák majd a szexit!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, sikeresen lezajlott a forgalombehelyezési eljárás, ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme, szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Budapesten átadták a felújított Flóriántéri felüljárót, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzés alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és a hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. Horvát katonák és tűzoltók mentette ki egy 4. századi római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba. Összeöntötték a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát, az ünnepélyes eseményt a Bács-Kiskunvár megyei Helvécián tartották. Több ezer magyarországi, határon túli és diaszpórában élő magyar gazda vett részt az akcióban. A gabonából készülő liszttel rászoruló családokat támogatnak majd. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, dübörög a best hétvége. Itt lesz például a Salt and Pepper és az MVOOC közöse a What a Man, de itt lesz Sheryl Crow és az All I Wanna Do-val. A kezdés pedig Tiziano Ferroé, ez a Perdono. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a kavarog, hát bennünk kavarognak az érzések, biztos vagyok benne, főleg azok, akiknek az utolsó vasárnap a nyárból azzal telik, hogy a nebulóknak beszerezzék az összes tanszert. Kitartást kívánok, én hozom a legjobb zenéket a délelőtt folyamán egészen délig.

0: Best FM a legjobb zenék, Meredith Brooks és a Beach. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót köszönthetem, valamint Cameron Diaz-t, amerikai színésznőt, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként az eltűntek világnapja, és ha már az eltűnés, akkor a folytatás Eminemé lesz majd a rövid szünet után, a Lose Yourself-el, majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai utazásunkból még a következő egy óra van hátra. 11 és dél között is hozom a legjobb zenéket, hogy a Best hétvége jól teljen. A hangulat felelősök között ott lesz például Rob and Rez a Got to the Get-tel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem működik tovább az Onkológiai Akadémia Alapítványa, világháborús katonák ezreinek maradványait találták meg. Aranyat lapátolt össze a Kenu 4-es. Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Több mint 2000 világháborús katona maradványait tárták fel Magyarországon. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 hősi halottat exhumáltak, közülük több mint 1500-an magyar honvédek voltak. Tavaly Baján egy német-magyar tömegsírt is feltártak, amelyben 1089 katona nyugodott. Az exhumált magyar katonákat katonai tiszteletadás mellett helyezik végső nyugalomra. Az azonosítást személyes tárgyak, korabeli dokumentumok és antropológiai vizsgálatok segítik. DNS vizsgálatra egyelőre csak ritkán van lehetőség. Rászoruló ukrajnai gyerekeknek szervez tábort a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. 260 diákot fogadnak, akik között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háborúban elveszítették szüleiket. A gyerekeket kirándulások, közösségi programok és kulturális események várják. A szervezet a háború 2022-es kezdete óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott már hosszabb-rövidebb időre Sátoraljaújhelyi táborában. Világbajnoki címet szerzett a magyar férfi Kenu 4-es a poznani kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású egység 500 méteren mindenkit megelőzve világbajnok lett. Két magyar ezüst is született, Kopasz Bálint a kajakosok 1000 méteres fináliában lett második, míg Kis Ágnes Kenu 500 méteren szerzett ezüstöt. Címvédés a paraversenyen, Kis Péter Pál aranyérmes lett 200 méteren. Kevés gomoly felhő mellett többnyire napos időre számíthatunk, helyenként azért előfordulhatnak záporok. 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap gomoly felhős napos idő várható, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati északnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A csúcsok 31 és 36 fok körül lesznek. Kedden szakadozik a felhőtakaró, kisüt a nap, a legmelegebb órákban 28 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ez a vasárnap sokaknak azzal telik, hogy beszerezzenek mindent az iskolába, mert hogy a jövő héten már ez kezdődik, nagyon gyorsan elszaladt a nyár, legalább annyira, mint ez az a nap. Ugyanis hamarosan dél lesz, de addig is még én hozom majd a legjobb zenéket ebben az órában. Itt lesz hangulatfelelősként az ETB a Let You Go-val, a kezdés pedig segíj, szól a Hey Sexy!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánunk mindenkinek. Jól telik a hétvége? Ha nem, akkor most figyeljen mindenki, én gondoskodok a jó hangulatról. Méghozzá most a One Down Project dalával. Ez a King of My Castle, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az ETB és a Let You Go. Augusztus 30 vasárnap, a rózsák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Cameron Diaz-t és Adamics Annát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ez az eltűntek világnapja. A legjobb zenéket pedig még egészen délig hozom. A rövid szünet után Avril Lavigne-nal megyünk majd tovább, hozza a Girlfriend-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Kressz FM a legjobb zenék, Will Smith-ék után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis jön Béni Meddia, ővi az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá a legjobb zenék szólnak mixben 2 órán keresztül. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, mindenkinek kívánok szép délutánt, jó vasárnapi ebédet a Best FM-mel.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 9-en sérültek meg a fővárosban az Astoriánál történt balesetben. Megállíthatatlanok a magyarok a kickbox világkupán. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az augusztus végével megszűnő szervezetek vagyontárgyait a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. Vitézi Dávid azt mondta, a változás nem rontja az érintett közfeladatok és a szolgáltatások minőségét, ugyanakkor az állami vagyon felszámolása ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A tárcavezető szerint a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni, hanem aktívan részt is vesznek a témanapokon.
1: 9-en megsérültek egy busz és egy személyautó összeütközésében Budapesten az Astoriánál tegnap. A mentők több egységgel vonultak a helyszínre. Egy középkorú nőt súlyos, életveszélyes állapotban vittek kórházba. További 8 ember, köztük 2 gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. Kedden újraindul a vonatforgalom Gyöngyös és Vámosgyörg között. A többhetes felújítás után az eddigi 30-40 helyett óránként 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A menetidő 3-5 perccel rövidül. Tarolnak a magyarok a hazai rendezésű kickbox világkupán. A zárónap előtt Magyarország 31 arannyal, 24 ezüsttel és 49 bronzzal vezeti az éremtáblázatot. A budapesti világversenyen 48 ország, több mint 2000 sportolója vesz részt. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nem várható. 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 15 és 23 fokot mérhetünk. Holnap gomoly felhős napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő záporzivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden napközben szakadozik a felhőzet, a csúcsok pedig 28 és 33 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, hiszen tél múlt néhány perccel indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebédelőknek, én itt leszek és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, Béné Media. A folytatásban pedig jön mindjárt Mark a Ments meg szerelemmel, de előtte itt van Michael Bublé dala, ez az It's a Beautiful Day.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Best FM, a legjobb zenéka, You Gotta Be, a brit énekesnő Desiree 1994-es dala, ami egyfajta életbölcsesség gyűjtemény, hiszen arról szól, hogy az embernek erősnek, bölcsnek, bátornak és kitartónak kell lennie, amikor szembe kerül az élet nehézségeivel. Érdekesség, hogy a szám eredetileg nem lett azonnal hatalmas siker, majd az Egyesült Államokban egy autóreklám felhasználása után újra kiadták, és 99-ben egészen a Billboard Hot 109. helyéig jutott. A You Gotta Be ma Desiree legismertebb dala, és a 90-es évek egyik emblematikus, pozitív üzenetű popszól felvétele. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal, az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, úgyhogy óvatosan arra felé. Bicske és Óbarok között is érdemes figyelni, a 35-ös kilométernél ugyanis csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Eközben a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, fel is bontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt rádiózunk ma is. Most jönnek a hírek, itt az egy óra, aztán a folytatásban jön majd Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgy sem felnél.
1: Ez a dal már bekészítve, Tom Novi pedig F-hozzál nekünk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult a paksi fenékküszöb építés első üteme, kezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a magyar búvárúszók lettek a hazai EB legjobbjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lezárult a fenékküszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok 17 napig tartottak és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormány főközlése szerint a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban valósították meg. Magyar Péter hangsúlyozta, a fenékküszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működhessen. Egy ember meghalt, legalább öten pedig megsérültek egy lövöldözésben Svájc északi részén. A támadás mára virradó éjszaka történt egy lóversenypályán rendezett technopartin Schachenben, Zürichtől mintegy 46 kilométerre. Az elkövetőt nagy erőkkel keresi a rendőrség, a környéket lezárták. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak távol a helyszíntől, a szemtanúktól pedig fényképeket és videófelvételeket várnak. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogathat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Történelmi magyar sikerrel zárult a gyékényesi tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokság. A magyar válogatott 12 arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel, összesen 22 medállal az éremtáblázat élén végzett. Hatházi Katalin és Balázs Péter sportág történelmet írt, mindketten megnyerték mind a 4 egyéni versenyszámot, amire korábban még nem volt példa. Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, késő este 15-23 fokot mérhetünk. Holnap is sok napsütés lesz, ugyanakkor délutántól a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 29-36 fokig melegszik fel a levegő. Kedden napközben fokozatosan szakadozik a felhőzet, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, mindenkinek egy óra is elmúlt már, folytatódik a Best délután, szép vasárnap délután kívánok mindenkinek a Your Body-val, Tom Novi 2004-es House slágerével, amelyben Michael Jackson énekel, úgyhogy indítom már is a Your Body-t a legjobb zenék között, itt a Best FM-en.

Best FM legjobb zenéka. Do You Wanna Get Funky? Az amerikai CMC Music Factory 1994-es dala, ami egyébként Freedom Williams szerepel, míg a vokálokban Deborah Cooper is közreműködik, a produceri csapatot Robert és David Cole vezette. A dal a korábbi Gonna Make You Sweat után újabb nagy klubslágerük lett, és az amerikai Billboard Hot 100-on a 40. helyig jutott. Érdekesség, hogy a CMC Music Factory hangzásában ugye a house, a hip-hop és a eurodance elemei keveredtek, ezért a 90-es évek tánzenéjének egyik jellegzetes formációjává vált, úgyhogy folytatjuk most a Do You Wanna Get Funky-val itt a Besten. One, two.

0: Vesztefem, a legjobb zenék, SMS, telefon, Viber 0620-55-55-155, útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében csomópontot építenek az 59-es és a 62-es kilométer között, mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél a Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot, így aztán csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az M70-es autópályán is érdemes figyelni az M7-es irányába, a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leállósávon halad. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Bájalek slágerét is. Ez lesz a Széllel szemben, Janet Jackson pedig az órát indítja perceken belül.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdés, jól vizsgáztak a tanszerek, három magyar után kutatnak Nepál térségében, gyémánynyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalommal lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Nem akarják újrakezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat az izlandiak. A népszavazáson majdnem 53% voksolt a folytatás ellen, míg 47% támogatta azt. Reykjavikban az igenek kerültek többségben, vidéken azonban több körzetben is 60% felett volt az elutasítók aránya. A részvétel meghaladta a 82%-ot. Izland 2009-ben kezdett tárgyalni az Európai Unióval, a folyamatot azonban 2015-ben felfüggesztették. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánynyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazil királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Érkezik is a legnagyobb kedvencek között Janet Jackson slágere, az All For You. Hello mindenkinek, én Béné Meddia vagyok. 2 óra is elmúlt már, és már is indítom azt a dalt, ami az Egyesült Államokban 7 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Janet egyik legnagyobb listavezető sikere lett. All For You.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként nagy Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé, a 172-es kilométernél a Vérmént Palota Bozsok csomópont felé és a hajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Eközben az M31-es autópályán az M3-as felé, Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával, az M43-as autópályán pedig Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé is lehajtóágát zárták le, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Beste FM legjobb zenék, Arthur Dedger és Romina Johnson közösét hallgattuk. Mindjárt 3 óra, jönnek a friss hírek, aztán az M&S indítja a következő órát, most pedig Molnár Ferenc karamelének el itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon-nagyon szép vasárnap délutánt és jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Jönnek ebben az órában, de a következő három órában is én hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket. Itt lesz velünk Maxi Pistol a Close to You, a Kingston Leon is jön a You Somebody-val, most pedig Alan Bessindit, ez már is a Salsun Nugget.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Nézzük, hogy a következő napokban milyen időjárást hoz nekünk, majd ugye jövő hétkeden például a szeptember. Hétfőn ugye a gomoly felhőkkel tarkított napos időben, helyenként azért lehetnek záporok, zivatarok, de túl sok csapadékra nem kell készülnünk, fokozódik a kánikula, 30-36 fok között alakul a maximum, és emellett azért lehet erős szél, erre számíthatunk hétfőn és kedden is, de túl sok minden nem befolyásolja a nagy meleget. Ahogy kedden sem, akkor is gomoly felhős időnk lesz, csapadék viszonylag kevés lesz, sőt, lehet, hogy semmi. 30-32-35 fok, ez lesz majd a maximum érték kedden. Szerdán csúszhatunk 30 fok alá, ígérik ezt a szakemberek, meglátjuk, hogy mennyivel, de túlságosan rossz idő akkor sem köszönt egyébként ránk, bőven 25 fok feletti maximumot ígérnek akkorra is, sőt, csütörtökre, péntekre és a jövő hét végére is, de ennyire előre szaladni azért nem érdemes. A szeptember tehát nem hozzá el az őszt, hála Istennek, marad a szép nyárias időjárás, úgyhogy ezt használjuk ki, amíg tehetjük. A gyerkőcöknek pedig hát lélekben már nagyon készülni kell a sulira, meg az ovira, meg minden másra. Itt a folytatásban én viszont a jó kedvet hozom, és természetesen a legjobb dalokat. Megyünk is tovább azonnal a Limp Bizkittel, ez a Behind Blue Eyes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, sikeresen lezajlott a forgalombehelyezési eljárás, ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme, szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Budapesten átadták a felújított Flórián téri felüljárót, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdése elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át, a határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-a javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A vasúttársaság vezérigazgatója Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalombeállításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel, és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljóújhelyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb-rövidebb időre a táboraiban. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos, hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-on nézzünk körül az utakon. Autósok, útonlévők, tehát figyelem, óvatosan, baj a belterületén továbbra is az 51-esen, több helyen a 158-159-es, valamint a 161-162-es kilométerkő között kell útszűkületek mellett autóznunk. Munkálatok most a Szeremlei bekötő úton a nullás, valamint a Baja Bátszentgyörgy összekötőn is a nullás kilométerkőnél. Itt mindenhol közműt építenek a város belterületén, úgyhogy mindenképpen ezeken a helyeken fokozott óvatossággal, pontosan a Dózsa-György úton, de egyébként a Szabadság utcában és a Monostori úton is dolgoznak, ahogy a Muskátli utcában is. Ha pedig elhagyjuk a várost, akkor az 51-esen Érsekcsanád előtt a 152-es kilométerkőnél számíthatunk útkarbantartás miatti útszűkületekre. Bács-Borsodnál a Csávocsátalja összekötőn a 10-es-12-es kilométerkő között vannak munkálatok, és a Bácsalmás-Katymár-Bács-Borsod összekötőn a 19-es-20-as kilométerkő között még holnapig útszűkület mellett lehet autózni. Óvatosan és körültekintően amúgy bárhol is járjanak, jó utat, balesetmentes közlekedést. Na folytatásban pedig a legjobb dalok között itt a Besten jön Charles és Eddie kettőse a Would I Lie to You.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeredd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon-nagyon szép vasárnap délutánt és jó hétvégét mindenkinek. Baján és a környéken a mikrofonnál Hársfai Istvánc hallják, és persze jönnek a legjobbak, a legnagyobb kedvencek, csak is a Best FM-en. Nem sokára például érkezik Atomic Kitten-nál a Tide is High, Cardinal Official is, Shanaken-nál a Dangerous. Szól majd tőlük, most pedig na jó indít! 94.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek. Augusztus 30-a van, nézzük, mit ír már a kalendárium. Hát 41 éves lett ma Risto Véva olimpiai bajnok úszónőnk, neki boldog születésnapot innen is. Aztán Cameron Diaz is ma ünnepel, 54 éves a mai napon, 1972-ben született ő. 80 éve látta maga napvilágot Bódi Gábor film és videófilm rendező. Ma 91 éve született Papa John Phillips, gitáros és énekes a Mamas and the Papas együttesből, és 229 éve látta meg a napvilágot, 1797-ben. Mary Wollstonecraft Shelley angol írónő, ugye Frankenstein megalkotója, ő Londonban született egyébként. És hát augusztus 30-án is vannak névnaposaink, akit itt, vagy akiket itt Baján és a környéken sem szabad elfelejteni. Ők ma a rózsák. Magyar eredetű névről van szó. A róza latin női névből származik, és már az Árpád korban használatos volt Magyarországon. A jelentése természetesen a virág maga. Hát boldogat a rózsáknak és minden ünnepőnek sok boldogságot így augusztus 30-án Baján és a környéken. A folytatásban pedig a Besten hozom a legjobb zenét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Továbbra is várják a bíradókat, elhunyt Mitler József és főszerepben a szélerőművek. Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 30-a van. Az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyei szervezete iskolakezdési használt ruha adományozást szervez Szekszárdon. Az adományozása 2026. augusztus 31-én hétfőn 8 és 9 óra 30 között várják a tagokat és minden rászorulót. A ruhákat a Magyar Vöröskereszt Szekszárd Dózsa-György utca 1-es szám alatti helyszínén lehet átvenni. A szervezet szeretettel vár mindenkit, akinek segítséget jelenthet az iskolakezdéshez kapcsolódó adományoztás. 82 éves korában elhunyt Mitler József, a Paksi Vakbottyán gimnázium nyugalmazott tanára, igazgató helyettese. Mitler József 1965-től 2000-ig a Paksi Vakbottyán gimnázium tanára, 1996-tól igazgató helyettese, valamint felnőtt oktatási tagozatvezetője volt. 7 nappali és 4 levelező osztályosztályfőnöke. Már 1966-ban részt vett az országjáró diákok országos találkozóján, minden évben március 15-én Petőfi emléktúrát szervezett Borjádra, valamint Rákóczi emléktúrát Budapest és Kassa között. 12 évig érettségi elnöki feladatokat is ellátott. 1997 és 2016 között a Paksi Vakbottyán Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának tagja volt. 1969-ben Tolna megyében új sportákként honosította meg a tájfutást. 35 évig a Tolna megyei Tájfutószövetség elnöke volt, majd tiszteletbeli elnöke. Több közéleti szerepet is vállalt. 1995-től 15 évig az Együtt a Parlag Fő ellen alapítvány kuratóriumi tisztségét töltötte be, 4 évig a Telepaks Kistérségi Televízió felügyelőbizottságának tagja volt. A pedagógus pályán eltöltött 44 év során több megyei, országos és állami kitüntetésben részesült. A legrangosabb a Magyar Köztársasági Ezüstérdemkereszt volt 2007-ben. Paksváros önkormányzata 2006-ban Gyermekeinkért díjjal, 2017-ben Pro Urbe emlékérem kitüntetéssel ismerte el munkásságát. Az utóbbi hetek szélsőséges időjárási viszonyai, a Duna ennek következtében beállt alacsony vízállása, majd a Paksi atomerőmű teljesítményének átmeneti korlátozása sokaknak eszébe juttatta, hogy talán nem is annyira átmeneti jelenségről beszélünk. Dunaföldvárváros önkormányzata évekkel ezelőtt már napirendre tűzte a város határában telepítendő szélerőművek ügyét, de ez a projekt akkor nem lépett tovább bizonyos előkészítések szintjénél. Most jött el az ideje, hogy ez a terv ismét előkerüljön. A témáról szóló teljes riportot megtekinthetik a Partoldalak YouTube oldalán. Augusztus 14 és 22 között a romániai Pitesti és Mioveni adott otthont az U16 A-divíziós lánykosárlabda Európa-bajnokságnak. A magyar válogatott soraiban a szekszárdi KSC és Pomsár Annával a zárójátéknapon Törökországot legyőzve megszerezte a csapat az 5. helyezést. Szabó Noémi, a KSC Szekszárd szakmai és sportigazgatója, az MKOS szakmai bizottságának korábbi tagja, a Teol hírportálnak elmondta, a női utánpótlás válogatottak közül a legjobb eredményt produkálta ez a nemzeti csapat, amely 5. lett az U16 A-divíziós lánykosárlabda Európa-bajnokságon. Utolsó alkalommal a Városházi Esték sorozatában szeptember 4-én a Baja 330 ünnepi programsorozat utolsó előadásaként a Rábl színpad zenés monológia, a Beszélnek a Néma tükrök várja a közönséget. Egy különleges este, amelyben zene, színház és történetek találkoznak. Kiváló zárás az idei Városházi Esték sorozatnak. Az időpont tehát szeptember 4-e péntek 19 óra. A helyszín a Városháza, bővebb információ a Bácskai Művelődési Központban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez a 94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. A Deák Ferenc utca, Rókus utca, Cirkusz Ferenc utca körforgalmú csomópont kivitelezési munkálatai új szakaszukhoz érkeztek. A burkolat felbontása után előre nem látható közműkiváltási feladatok váltak szükségessé, amelyek egy rövid ideig tartó lezárást igényelnek és igényeltek. A Cirkusz Ferenc utcai ágat teljes szélességében lezárták, és augusztus 31-e hétfő estig zárva is tartják. Egyébként 28-án péntek reggel 6-kor zárták le ezt, úgyhogy volt, aki már találkozott vele, de aki még nem, arra felé fokozott óvatossággal. A gyors munkavégzés érdekében a kivitelező a feladatokat a hétvégén végzi el, tudatta a bajai önkormányzata. Az érintett szakasz forgalmát a Deák Ferenc utca és a Rókus utca irányába terelik át. Iskola kezdéskor szeptember 1-én kedden reggel az első járatok már a megszokott rendszerint közlekednek. A Széchenyi utcától a Deák körforgalomig tartó szakasz továbbra is egyirányú marad. Fontos információk ezzel kapcsolatban a bajahangja.hu-n. Itt a folytatásban pedig szólnak a legjobb dalok. Megyünk tovább Cardinal Official-lel és Akon-nal. Ez már is a Dangerous.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Reklámot hallottak.
3: Ahogy apadt a Duna, úgy kerültek elő egyre nagyobb számban a háborúk óta a földben és az üledékben rejtőző robbanó testek. A Magyar Honvédség tűzszerészeihez idén nyáron minden eddiginél több bejelentés érkezett robbanó testekről. Július és augusztus első 24 napja alatt 590 esetet regisztráltak. Ezek több mint fele közvetlenül a Duna mentéről érkezett. A számok tavalyhoz képest is döbbenetes emelkedést mutatnak. Az elhúzódó csapadékhiány és az alacsony vízállás idén különös régészeti felfedezéseket is hozott. Csak hogy ezek közül sok egyáltalán nem ártalmatlan. Július 1-től látványosan megnőtt a Magyar Honvédség tűzszerészű ügyeletére érkező bejelentések száma. A korábban víz alatt, illetve a vízparti területek hordalékában és üledékében rejtőző robbanótestek ugyanis az apadás miatt hozzáférhetővé váltak. A számok alapján pedig idén nyáron különösen komoly a helyzet. Júliusban összesen 253 bejelentést kaptak a tűzszerészek, ezek közül 112 A, vagyis sürgős kategóriába, 141 pedig B kategóriába tartozott. Különösen feltűnő, hogy a bejelentések jelentős része olyan területekről érkezett, amelyek korábban víz alatt voltak. Júliusban 103 ilyen esetet regisztráltak, ami a havi bejelentések közel 41%-a. A helyzet augusztusban tovább romlott. Augusztus 1-e és 24-e között már 337 bejelentés futott be, vagyis alig több mint 3 hét alatt 1,3-szer annyi esetet jelentettek, mint a teljes júliusban. Ezekből 145 volt A, míg 192 B kategóriás. A dunai címek száma önmagában is beszédes. 195 bejelentés, vagyis az augusztusi esetek csak nem 58%-a a Duna mentéről érkezett. A július-augusztusi időszakban így összesen 590 bejelentés futott be, ebből 298 kapcsolódott dunai címekhez. Ez azt jelenti, hogy az összes eset 50,5%-a a Duna mentéről érkezett. A különbség még látványosabb, ha az idei számokat a tavalyiakkal vetjük össze. Erről egyébként bővebben a baon.hu-n olvashatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello mindenkinek, nagyon szép vasárnap délutánt és jó hétvégét. A mikrofonnál Baján és a környéken Hársfai Istvánt hallják. A legjobb zenék között pedig hamarosan hozom Fergie-vel a Big Girls Don't Cry-t. Itt lesz Tupac-kel a Changes, a sort pedig ezúttal Moon indítja. Ez már is a nagy-nagy kedvenc, Soul of Love, vagyis az I've Been Loving You.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-on nézzünk körül az utakon, autósok, úton lévők, óvatosan a Csávó Csátolja összekötőn, útkarbantartás a 0-33-as kilométerkő között. Dolgoznak a szakemberek a Nagybaracska Mohács összekötőn is, az 1-es és 9-es kilométerkő között, nem olyan messze Bajától. Aztán munkálatok jelenleg a Bátaszék-Bonyhád összekötőn is, az 1-es és 21-es kilométerkő között számíthatunk erre. Dolgoznak a Somberek Pécsvárad összekötőn a 13-as kilométerkőnél, itt útépítés miatt kell útszűkületre számítani. A másik irányban pedig jelentős forgalomkorlátozások is lehetnek, például a Máté-Telkei bekötő úton, a Tataháza-Bácsbokod összekötőn, Máté-Telke belterületén, de Tataházán is, a Tataháza-Bácsbokod összekötőn, a Tataháza-Bácsalmás összekötőn, és hát az 55-ösön is dolgoznak Tataházánál, úgyhogy mindenképpen körültekintően vezessünk, és nagyon-nagyon figyeljünk az utakon magunkra és másokra is. Jó utat, balesetmentes közlekedést! A folytatásban érkezik Lili Ellen, és egy hatalmas mosoly. Ez a smile.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Szeptemberben újra nyitja kapuit a Gömzsik Anikó Filmklub, tájékoztatta a mozgókép kedvelőit a szervező Bácskai Művelődési Központ. A második félévi sorozat mottója kirándulás Bohémiában. Az utazás során a csehszlovák filmművészet remekeit ismerhetik meg az érdeklődők. A vetítés sorozat első alkalmával majd szeptember 29-én este 6 órától Milos Forman alkotását, a Tűz van babán című filmet vetítik, amely a rendező számára meghozta a világhírt. A vetítések előtt ismertetőt tart dr. Brackinger Tamás egyetemi oktató. A Filmklub tagsági kártyával látogatható, mely a vetítések előtt a helyszínen váltató ki. További részletek egyébként a plakáton is megtalálhatók, amit megtalálnak egyébként a bajahangja.hu oldalon. A vetítések helyszíne pedig a Bácskai Művelődési Központ, a Bácskai Kultúrpalota. De nézzük, hogy mi lesz még. Szeptember 29-én ugye a Tűz van babám, egy csehszlovák olasz film. Október 13-án Pacsirták Cérna szálon, egy csehszlovák film. Október 27-én a Sörgyári Capriccio, szintén csehszlovák film. November 10-én az Utolsó pillangó, szintén csehszlovák francia filmdráma. November 24-én a Tanítónő című csehszlovák filmdrámát vetítik, december 8-án pedig a Sarlatán a vásznon, egy cseh-ír-szlovák-lengyel történelmi filmről van szó. Mindez tehát a Kirándulás Bohémiában alcímmel megrendezett Gömzsik Anikó Filmklubban, a Bácskai Kultúrpalotában. Itt a Besten a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb zenék között. Fergie-vel ez a Big Girls Don't Cry. No.

a 94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Hamarosan este 6 óra, tudják jól, ez most is azt jelenti, hogy én búcsúzom mindenkitől. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották, holnap nem velem találkozhatnak délután 3 órától. Visszatér Molek Csongi kollégám, ő hozza majd a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket, amik egyébként a folytatásban is szólnak, úgyhogy senki sehová. Mindenkinek egyébként nagyon-nagyon szép napot, jó időtöltést és jó rádióhallgatást, jó pihenést így vasárnap este, ha pedig melózni kell, akkor jó munkát és kitartást. Jön George Michael, és a Too Funky már is.

0: Elfelejthetetlen slágerei 94.3 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza, idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta a rádiónak Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
4: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
3: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét, az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött méraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véhetően az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Gyerekkel.
1: Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek, minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz. Óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntetőeljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdj ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitte el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Iskola kezdés, jól vizsgáztak a tanszerek, megkéseltek két fiatal Debrecenben, gyémánynyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Két fiatalt késhet meg egy 64 éves férfi hajnalban Debrecenben. A rendőrség szerint szóváltásba keveredtek, majd az idősebb férfi elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A 23 éves áldozat életveszélyes, 24 éves barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A feltételezett elkövetőt két órával később elfogták, őrizetbe vették és kérték letartóztatását is. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyarokmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánynyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazil királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki jól van, remélem, jól telt a hétvége, és remélem, hogy sikerült elbúcsúzni az augusztustól. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Robbie Williams jön, ez a The Road to Mandalay.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő percekben megőrülünk egy kicsit, méghozzá a popzene örökös hercegnőjével. 1999-et írtunk, amikor ez a dal és a hozzá készült ikonikus zöld felsős görkoris videoklip teljesen letarolta a TV csatornákat és a rádiókat. Kapaszkodjon mindenki, jön Britney Spears és a Crazy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal volt az első nu metal dal a történelemben, amely átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on és más ilyen zenemegosztó portálokon is a legtöbbet streamelt rockdal. Hogy mi lehet ez? Hát a Linkin Park és az In The End.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön a pop történelem egyik legütősebb kollaborációja. Ketyeg az óra, mindössze 4 percre a világ vége, de ezt mi a stúdióban bulizzuk végig. Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes.

0: Tick-tock. Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem lassítunk, jön a 90-es évek végének egyik legmenőbb pop és R&B himnusza. Rázzuk fel az otthonunkat, rázzuk fel a levegőt, hiszen jön a TLC és a No Scrubs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza, idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta a rádiónak Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét, az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött méraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véhetően az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcs hőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki búcsút intett már az augusztusnak, és lassan, de lassan integet a szeptembernek. Ez a legjobb zenék, asszisztálnak, jön Lady Gaga.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, igazi műkedvelők, figyelem és a hangerőt a maximumra, hiszen érkezik a 90-es évek egyik legikonikusabb filmzenéje. Kim Mazel, Young Hearts Run Free. Ugye szerintem nagyon sokan tudjuk. Romeo és Julia. Asszem. Awesome.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, hogy a következő világsláger valójában egy kiadós másnaposságnak és egy elszalasztott vonatnak köszönhető. George Ezra éppen Malbőben európai körutazáson volt, amikor úgy döntött, hogy vesz egy üveg rumot. Másnap lekéste a Budapestre tartó vonatot, így sosem jutott el hozzánk. Viszont egy hotelszobában megírta a következő dalt, aminek a címe Budapest.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az időutazásnak még nincs vége, hiszen most érkezik az 2000-es évek közepének legdögösebb klubslágere. Nagyon sokan tudják szerintem, hogy miről van szó.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan örülnének neki, hogyha még csak Saturday Night lenne, de sajnos Sunday Night van. Viszont a Wakefieldnél mindig Saturday Night lesz. Úgyhogy én indítom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz, óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntetőeljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert nyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitte el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első félidő után, a második félidő előtt vagyunk, úgyhogy 10 óra múlt 3 percen. Viszont a kezdőrúgás Flo Rida-é, jön a Good Feeling.
3: Ez a Night Shift

0: Night Shift.
1: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól
0: a Best FM-en.
2: Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kik ünneplik a névnapjukat a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, az Erikák és a Bellák, viszont fel lehet még köszönteni az Aidákat, az Árminokat, az Arisztideket, a Hangákat, az Izabellákat, a Rajmondokat, a Rajmondákat, és a biztonság kedvéért a Ramónákat is. Úgyhogy hölgyek, urak, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel egy SMS-sel vagy telefonnal felköszönteni őket, és pont, küldjetek nekik mondjuk még egy dalt is, mint például most jön Kanye Williams és Money Love közöse, ez a Saturday. Na, még mi Saturday? Aha.

0: Come on.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 4 percben hozok egy kis hamisítatlan, füllett és kőkemény klub hangulatot a 2000-es évek elejéről. 2003-at írunk, amikor megjelent a következő dal, melynek előadója a Mystica, címe pedig az, hogy Sk-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem pont itt van az ideje annak, hogy lassítsunk egy kicsit a ritmusokon, és jöjjön a 2000-es évek végének egyik legszebb balladája. Két ikonikus hang, egy szívszorító történet, James Morrison és Nelly Furtado előadásában. Ez a Broken Strings.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, és elindítom ünnepélyesen augusztus utolsó vasárnapjának utolsó óráját. Bizony, egy nagyon jó dallam, ami nem más, mint Gadzsó és a So Many Times.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 20 fokra ébredünk, 33 lesz napközben, azaz elég jó, és a biztonság kedvéért kánikulának van ez kikiáltva, gyengén felhős lesz az ég, attól függetlenül, hogyha valaki megy valami szabad helyre, akkor mindenféleképpen ügyeljen a kellő fényvédők használatára. És pont Sólalmával megyünk a folytatásban, jön a You're the One I Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a The Wanted és a Glad You Came. Ez a dal, ami nagyon hosszú idő után tudta azt megcsinálni, mint a Take That, hogy nem csak Európában, de Amerikában is feljutott a Billboard lista harmadik helyezettjéig. Ennyi, valamit tudtak a srácok. Akkor indítom is még egyszer, The Wanted, Glad You Came.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól, attól függetlenül elmondom, ezeket az oldalakat megkeresni, aztán végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszi szépen előre is, mi pedig megyünk tovább, Deep Swing in the Music, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az egész hétvégén, így éjszakánként. Aztán remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, minden pozitívat, minden szépet. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és leléptem. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Little Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.